Szóval, hogy James Sargon jó, de vagy mondom, hogy hogy a beti megold, és a bécsa jó, szkó bízom, hogy hogy azt is kosszú, de én is adjön, de attam dörö minisztán, hogy azt, hogy csőt szászulni, hogy bosszom, hogy is hogy a beti van, hogy azt van a pizza jó, hogy a Michel Vás is, hogy van a helyzet, hogy a deka érdenge is dihtágni, hogy új dihtánom, de a gáú, tehát se egy jó snédzót. Gémek a helyzet, hogy betadnán, ne jó, ne nákó, de vagy mondom, ne nákó, a gáhelynök mondom, gémek a helyzet, hogy tudom, hogy csak a dencsés dihtág, de jó szíz, hogy a dobskádzsák, gémek a apcsák, akkor a gyakorlatilag, hogy a gyakorlatilag, hogy a gyakorlatilag, hogy a gyakorlatilag, hogy a gyakorlatilag, hogy a gyakorlatilag,